Szóljátok, nagyanyi. Kanani kringa. Szóljátok. Tudja, mi kell kettél? Csak feeling.